di lago. Iszonyt, te végpokol! Üdv, paták, szarvak! Feloldó vizek és halak! Üdv, parancsoló beszéd! Jászmin, olaj és agár!